0: Ook meg újra a napdiagnózisban, sziasztok, csávítás. Utána ismét csak adtok sem, élményt, mi hagyja a csávítás. Utána egy spiszmatás volt, hogy megisz is most, de szegnél, Lexin, Jean, Lassar, Amos, Rowan, Ronda, Timis Kemény, Levi André, Wildlife Reserve, ki meglátszik. Utána nyitásátok skal, és Valdor, Szent Hermanuán, Gói Reservoir, ki meg Pára Wendigo. A gyöngyiba, hát mszenedadzsot. Múj új ilyesk, mszenedad, de hi osz is gadzsa, jaj, mert Ó, meg én osz, hogy oda hozz kis gahadzsi bezsé, de bezsmú, gyöngyi, gautin, mezsú hét, de bezsmú, ki a meg gahadzsi új betum, ides. Én ilyába lý, Steven Oszke, én is gahadzsi gyi bezsem, de ott tetsem, mert ott helyük, ahni a gyi új, ahogy itt, hogy helyi a gammadó, a jogadán, de dít is, oda is, én szkumítsa itt, és én ilyen, hogy ahogy itt, ahogy ilyes, hogy itt szájtik, ha jogi a mos, gahadzsi bezsem, de ott tetsz, azt pisztelje itt. Ma meg ott kell, hogy kebite bihágomnak, kebite bihágnogobna. Ó, ott nőzsebetszi meg, én betszi langcsap, jaj, ha mitä toppon hotel hotel checka bitte bihagnu tapgen
1: oma gai he saske chet ga wen de skyo ga je haya chen do hot ga je signi chya a sasm swa de sku sta ga wen ji ga ant je ant ga je mus kum ta do numa gai he u ga ut chi chi ga min en do hona no chu gun wa chu gon ga ji ji sai a mam ne to ko ga wen ji ji sku ga do ho do ga wen ji cha ya de ga m sku mi cha he e sit te do haya ski do ha but si do ya but si do ha ge ma ga I have a bit of a dog.